Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a TRT Magyar Rádió műsorában. Ma 2026. június 12-e péntek. Ankara 2 óra, Budapest 1 óra. A mai adásunkban, ahogy már megszokhatták, a hírösszefoglalót követően az érdekességek a nagyvilágból és Türkia utcai ízei legújabb epizódjai következnek. Ne felejtsenek el ellátogatni a honlapunkra www.trtmagyar.com-ra a további hírek és videók érdekében.

Mai hír összefoglalón következik. Trump lemondta a tervezett iráni csapásokat. Az amerikai elnök Donald Trump bejelentette, hogy lemondta a tervezett Irán elleni csapásokat, miután a tárgyalások Irán legmagasabb szintű vezetéséhez kerültek, valamint a regionális partnerek jóváhagyták azokat. Órákkal korábban Trump azzal fenyegetőzött, hogy ma este nagyon keményen csapás mért Iránra, és megfogadta, hogy átviszi az irányítást a kulcs

0: a végleges megállapodás aláírása érvényben marad, míg Teherán arra figyelmeztetett, hogy erőteljesebben fog reagálni minden jövőbeli amerikai támadásra. Mexikó és Dél-Korea is győzelmet aratott a világbajnokság első napján. A világbajnokság Mexikó 2-0-as Dél-Afrika elleni győzelmével kezdetét vette, majd Dél-Korea később az A csoportban Csehországgal mérkőzött meg. Az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada közösen rendezett tornája a történelem legnagyobbja. 48 csapattal és várhatóan rekordnak számító 13 milliárd dolláros bevételt fog generálni. A megnyitó ünnepségen Shakira és Burnaba is fellépett. Izrael 51 millió dollárt különített el az illegális telepek bővítésére. A Peace Now szerint Izrael 152 millió sékelt különített el 69 illegális telep és előhős építési terveinek elkészítésére a megszállt Cisjordániában. A telepellenes csoport közölte, a kormány több mint 1 milliárd sékelt készül elkülöníteni az újabb teleprojektekre. A források támogatják a tervezési, valamint a bővítési erőfeszítéseket a megszállt területen, ahol mintegy 750 ezer illegális izraeli telepes él a nemzetközi jog szerint illegálisnak minősülő telepeken és előrsökön. Az olasz elnök támogatja az illegális izraeli telepesek elleni szankciókat. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök támogatta az illegális izraeli telepesek és a nemzetbiztonsági miniszter Itamar Ben-Gvir elleni szankciókat, miközben az EU és Izrael közötti kapcsolatok szélesebb körű felülvizsgálatát szorgalmazta. A parlamentben felszólalva Meloni elmondta, az Európai Tanácsnak mérlegelnie kell az Izraellel való kapcsolatok jövőbeli irányát, és támogatta az erőszakos telepesek elleni intézkedéseket, akik gyűlöletet és szélsőségeket uszítanak. Továbbá a kérdés stratégiai fontosságát Olaszország és Európa számára elismerő viteként sürgette. A Turkish Airlines 5. alkalommal nyerte el a legfinomabb étel díját. A Turkish Airlines 5. alkalommal nyerte el az Apex Best in Class in Food and Beverage Execution díját. A díjat több mint 600 légitársaság több mint 1 millió járatának névtelen utas visszajelzés alapján ítélték oda. Ahmed Olmustur vezérigazgató szerint a díj a légitársaság csapatainak szenvedélyét és szakértelmét tükrözi, míg az Apex dicsérte a Turkish Airlines, amiért 130 országot felölelő hálózaton keresztül elhozza Türkiye kultúráját és vendégszeretetét az utasoknak.
1: OTRT Türkiye hangja rádiójának hírműsorát hallják.
0: Oroszország közölte, Ukrajna dróntámadást hajtott végre Tatárföld ellen. A Tatár Köztársaság egészségügyi minisztere Abashev a közösségi oldalán közölte, az ukrán hadsereg drónokkal támadást hajtott végre Tatárföld ellen. Abashev szerint az egyik drón Nizsnyakamszk egyik otthonát találta el. A támadásban 4 ember megsebesült, akiket kórházba szállítottak. A sérültek orvosi ellátásban részesülnek, közölte Abashev. A Tatár Köztársaság vezetője Rustem Minikhanov a közösségi oldalán közölte, a dróntámadásban az Akamia térségében működő vállalkozásokat kár érte. Minikhanov emellett elmondta, a helyszínen továbbra is folynak a munkálatok, és a vállalkozásoknál a termelés folyamata nem állt le. Az orosz honvédelmi minisztérium közleménye szerint éjszaka 231 Ukrajnához tartozó drónt semmisítettek meg Moszkva és más térségek, valamint az Azovi tenger felett. Moszkva polgármestere Szerger Szobjanyin szintén a közösségi oldalán közölte, az éjszaka óta Moszkva felé tartó 14 drónt semmisítettek meg. Utcai verekedés tört ki a VB előestéjén. A helyi sajtó szerint az Azteca Stadion 8-as számú kapuja előtt köveket és üveget dobáltak a rendőrökre. Az incidens során több tucat embert vettek őrizetbe. Mexikóvárosban a torna előkészületei során a héten tanárok, nyugdíjas bírák és az országban eltűnt mintegy 130 ezer ember családjainak tiltakozásaival szembesült. Ugyanakkor közölték, hogy a stadion előtti összecsapásnak nincs politikai indítéka. Egy arcokat eltakaró maszkot viselő csoport a kapu felé próbált előtörni. Téglákat, molotov koktélokat és különféle tárgyakat hajítottak a rendőrök felé. A támadások miatt több rendőr ellátásra szorult. A mexikói polgári bizonytonság titkárság szóvivője elmondta, a minden 800 tüntetőből álló két csoportból elszakadó, körülbelül 200 maszkos személy zavargásokat okozott. Azonban a metropolita rendőrség ellenőrzés alá vonta a helyzetet. Az Egyesült Államok jelentős forrás megvonást tervez a NATO európai műveleteibe. A terv szerint az Amerikai Egyesült Államok körülbelül 150-ről 100-ra csökkenti az Európában állomásozó F-16

0: és F-15E vadászgépeinek számát. A tengerészeti járőrepülőgépek számát 26-ról 15-re csökkentik, és mind a 8 korábban Európa rendelkezésére bocsátott tankergépeket visszavonják. A tudósítás szerint egy rakétahordozó tenger alatt járó és egy repülőgép anyahajó mellett számos hadihajó és harcrepülőgép áthelyezését is tervezik. Az európai védelemre kijelölt két bombázó csoport egyikeként is áthelyezhetik egy másik régióba. Végezetül Kanada miniszterelnöke, Türkiye elképesztően fontos NATO szövetséges. Carney a torontói sajtótájékoztató nyilatkozva értékelte a Türkiyével fennálló kapcsolatokat. Türkiye elképesztően fontos NATO szövetséges, jelentette ki Carney, illetve hozzátette, regionális szempontból is beleértve a Balkántól a Közel-Keletig, a Kaukázusig és azon túl terjedő térséget, Türkiye az egyik legfontosabb stratégiai partner és hatalom a régióban. Carney emellett elmondta, a Türkiyével egyre mélyülő kapcsolatunk van. Hozzátette, részt vesz a július 7-én és 8-án Ankarában megrendezésre kerülő NATO csúcs találkozón, és az év vége felé ismét el fog látogatni Türkiyébe. Kedves hallgatóink, a mai hír összefoglalónk a végére ért. Tartsanak velünk legközelebb is. Most az érdekességek a nagyvilágban legújabb epizódja következik.
1: Türkiye hangja, ma is önökkel vagyunk, mint valaha.

Türkiye büszkesége Akan megmutatta az új arculatát. Kisebb, sportosabb, fejlettebb, és két új prototípusa már is elkészült. Ez az óriás az ellenséges radarokon csupán egy mély méreteként látszik, és 2029-ben már az eget fogja uralni. A Khan új prototípusai és az azzal kapcsolatos fontos részletek következnek. Ma a török védelmi ipar büszkeségének, a Khan legújabb fejlesztéseinek történetét mutatjuk be. Az első repülésével az egész világot lenyűgöző 5. generációs vadászgép új prototípusai napvilágot láttak, és számos jelentős változtatással ismét minden tekintet rászegeződött. Ha készen állnak, fedezzük fel együtt az éghazája új csillagának történetét.

A török védelmi ipari boltjának egyik főszereplője a Kán lendületesen kezdte az új évet. A tavaly először felszállt prototípus mellett immár további két platformos elkészült. Az egyik ezek közül a P1-jelzésű prototípus. A projekt főrepülési tesztjét ezen hajtják majd végre. A másik, most először bemutatott platform a repülőgépiparban Iron Bird, vagyis vasmadár néven ismert rendszer. Ez valójában egy olyan tesztplatform, amelyen egy repülőgép valamennyi kritikus rendszere és alrendszere, különösen a repülésvezérlő rendszer teljes körű földi vizsgálaton esik át. Egyszerűbben fogalmazva, a TUSZÁS rendelkezésére álló két Kán prototípus idén lehetőség szerint rendszeresen repül majd. A vasmadár platformon pedig az összes kritikus földi tesztet végre fogják hajtani. Milyen változások történtek a Kán platformjain? A válasz előtt fontos kihangsúlyozni, hogy jelenleg korlátozott információk állnak rendelkezésre. A változtatásokra főként a közzétett videófelvételek egyes részletei alapján következtethetünk. Részletes fényképek vagy átfogó videós bemutató nélkül szinte lehetetlen minden módosítást pontosan azonosítani. Legelsőként repült Kán mögött látható két új platformot szemügyre véve, az első feltűnő változás az az, hogy a repülőgép összességében letisztultabb és kompaktabb formát kapott. Úgy tűnik, a mérete, valamint a hossza némileg csökkent. A legtöbb figyelmet természetesen az orr kialakítása vonza. Az új prototípusokon az orrrész teltebbnek látszik. Nagy valószínűséggel ez az Aselsan által fejlesztett Murad ASA radar integrálásához szükséges módosítások eredménye. Ha már erről a részről beszélünk,

Lőnk érdemes megemlíteni, a radarkupolát is. Itt szintén változások figyelhetők meg. Ez a rész különleges szerkezetű is úgy alakították ki, hogy minimálisra csökkentse az ellenséges radarjelek hatását a kánra. A további vizsgálat során feltűnik, hogy a levegőbe omlók helyzete és mérete is megváltozott. Az első prototípushoz képest ezek közelebb kerültek a pilóta fülkéhez. A gép orránál, a középső részén, valamint a szárnyak hátsó környezetében több kisebb panel is látható. A feltételezések szerint ezek a törzsbe integrált antennák. A Canon nincsenek kívülről kiálló antennák. Az összes antenna a géptörzsbe van beépítve. Ez nem csak az aerodinamikai tulajdonságot javítja, hanem jelentősen hozzájárul az alacsony észlelhetőséghez is. Az AOC és az IRST rendszerek helyei már készen állnak. Az Aselsan által kifejlesztett Toygun elektrooptikai célzórendszer, illetve az infravörös keresőkövető rendszer IRST számára kialakított helyen jól láthatóak az új prototípuson. Ezek a rendszerek lehetővé teszik, hogy a kán saját pozíciójának felfedése nélkül nagy távolságból is felderítse az ellenséges célpontokat. Amikor a kán végrehajtotta az első repülését, sokak számára rendkívül nagynak és impozánsnak tűnt. Később azonban kiderült, hogy a speciális rendszerének köszönhetően az ellenséges radarok számára mindössze egy mély méretű objektumként látszik. Az eltelt idő során az új prototípusokon további szerkezeti változtatások is megjelentek. Az új változat valamivel kisebb lett, ugyanakkor sportosabb és dinamikusabb kialakítást kapott. A kabinettető immár egyetlen darabból áll, ami várhatóan csökkenti a légellenállást perszonikus sebességnél is. Az új prototípuson a hátsó futóművek szélesebbek és jobban kifelé nyílnak. Emellett a két hajtómű közötti távolság is nagyobb lett az első prototípushoz képest. A Tolgár-rendszer már látható a pilóta fülkében. A figyelmes megfigyelők számára a pilóta fülkéből is feltűnt egy érdekes részlet. Egyes fotókon már látható az Aselsan által fejlesztett Tolgár-rendszer. Ez a rendszer a pilóta számára szükséges összes kritikus repülési és harci információt közvetlenül a sisakrostélyre vetíti.

Tavaly elsőként repült Khan prototípustól még egy további felszállást várnak júniusig. A második, újonnan elkészült prototípus várhatóan még idén, de legkésőbb a következő év első hónapjaiban emelkedhet először a levegőbe. Miközben ez a két platform folytatja a repülősi teszteket, a Vasmadár nevű harmadik platform a Földön próbál majd megfelelni a rendkívül összetett tesztkövetelményeknek. Ha minden a tervek szerint halad, a Khan első sorozatgyártású példányai 2029-ben állhatnak szolgálatba. 2032-re pedig a hazai fejlesztésű hajtómű integrációjának befejezését tervezik. Továbbra is figyelemmel kísérjük nemzeti harci repülőgépünk a török védelmi ipar büszkesége a Khan fejlődését. Találkozunk a következő podcast adásban.

Majd olyan étel lesz a terítéken, amit ha szeretnénk reggelire, vagy pedig egy sűrű nap után finom, gyors ételként is fogyaszthatjuk. Ennek a laktató praktikus és változatos ízvilággal rendelkező nyújtott tésztás ételnek az egyik pozitív oldala, hogy megengedhető áron készül. A Türkiye utcai ízeiben az ország gyors, de incsiklandó ételit mutatjuk be. Ma a menünkön a gözleme van. Az, aki kismértékben ismeri Türkiyét, biztosan hallott már erről az ételről, sőt, talán még meg is kóstolta. Azonban azok számára, akik nem ismerik, röviden szeretném bemutatni, mi is az a gözleme. Ezt a nyújtott tésztából készült ételt metálsütőlapon készítik el, és különböző töltelékekkel ízesítik. A sima gözleme mellett a sajtos, darált húsos, illetve a krumplis változat a legnépszerűbb választék. Ahogy sejthetik, ez a tésztás étel nagyon finom, azonban fontos, hogy melegen fogyasszuk. Hogy mit jelent maga a gözleme szó? A gözleme a közleme török szóból alakult ki, amelynek jelentése színen sült. A török közparás szóból származó közleme kifejezés az évszázadok során hangváltozáson ment át, és közleme alakban maradt fenn egészen napjainkig. Most térjünk rá a gözleme történetére. Mivel ez az étel tésztából készül, azt mondhatjuk, hogy egészen hosszú történelemmel rendelkezik. Néhány forrás szerint már a 15. századtól kezdve az oszmán és az anatóliai konyha egyik kedvelt ételének számított. Sőt, ha megnézzük a régi recepteket, akkor észrevehetjük, hogy a története egészen második hódító Mehmetig visszanyúlik. Azonban fontos megemlítenem, hogy a szeldzsukoknál, tehát a 9. és a 10. században a szénen sült kenyeret közmennek nevezték. Egyes feltevések szerint ez az első kifejezések egyike, amelyet közlemeként használtak. Bár ezeknek az információknak a pontosságát nehéz teljes bizonyossággal megítélni, annyi biztosan elmondható, hogy a gözleme története egészen a tészta anatóliai történetének kezdetéig nyúlik vissza. Most pedig itt az ideje ellátogatni egy gözleméshez. A gözlemegyi szó egyrészt a gözlemét készítő személyt, másrészt azt a helyet jelöli, ahol gözlemét árulnak. Mielőtt rendelnénk, érdemes egy fontos dologra figyelni. Vajon kész rétes labból, hazir jufka, vagy kézzel nyújtott tésztából, el acsmasi jufka készül-e a gözleme? Ha igazán autentikus ízélményre vágyunk, mindenképpen a kézzel nyújtott tésztából készült változatot érdemes választani. Általában a pult mögött a vendégek szeme látára tapasztalt, középkorú vagy idősebb asszonyok ügyes kezei között készül a gözleme. A hagyományos helyeken a nők a földön ülnek, előttük egy kis kerek faasztalka áll, oldaluk mellett található a szadzs, a domború metál sütőlap, amely manapság többnyire elektromos vagy gázalapú. Ahogy az asztalka, úgy a sütőlap is kerek, átmérőjük nagyjából 60 cm. A tésztát begyúrják, majd a sodrófára tekerve újra és újra kinyújtják, egészen addig, amíg papír vékony nem lesz. Ezután rákerül a töltelék. A tésztát borítékszerűen összehajtják, megkenik olajjal, majd a sütőlapra helyezik, ahol mindkét oldalát megsütik. Ahogy a tészta lassan aranybarnára pirul, és a töltelékből felszállnak az incsiklandó illatok, elérkezik a fordítás pillanata. A gözleme készítő gyors mozdulattal megfordítja, így a megsült oldal ropogós, aranyszínű kérget kap. Amikor elkészül, a gözlemét tányérra teszik, majd egyenlő darabokra vágják. Van, ahol félholdalakúra hajtják, máshol pedig a téglalap formát részesítik előnyben. Bármilyen alakot is kapjon, az eredmény mindig fantasztikusan finom. Most, hogy a frissen nyújtott tészta készen áll, válasszunk tölteléket. A legismertebb és legkedveltebb változatok a fehér sajtos, petrezselymes, a burgonyás hagymás, valamint a darált húsos hagymás gözlemék. Emellett találkozhatunk spenótos, póri hagymás, sajtos, padlizsános vagy akár kolbászos változatokkal is. Talán a gözleme legjobb, ugyanakkor legnehezebb része éppen az, hogy ennyi lehetőség közül kell választanunk. Ha pedig egyik sem nyeri el a tetszésünket, akkor saját ízlésünk szerint összeállított egyedi töltelékű gözlemét is kérhetünk. Például én kifejezetten szeretem a tököset. A döntés teljes mértékben a miénk. Egy frissen sült, forró, kézzel nyújtott tésztából készült gözleme mellé tökéletesen illik egy habos ajrán, vagy éppen egy csésze tea. Jó étvágyat kívánunk! Türkiye utcai ízei.

Kedves hallgatóink, a mai adásunk a végére ér. Tekintsük át együtt a mai nap legfontosabb híreit. Trump közölte, lemondta a tervezett Irán elleni légi csapásokat, miközben a tárgyalások közelebb kerülnek egy lehetséges megállapodáshoz. Mindeközben Ukrajna dróntámadást hajtott végre Tatárföld ellen. És a Turkish Airlines pedig 5. alkalommal nyerte el a világ egyik vezető díját a fedélzeti étel és italfelszolgálásáért. Kanada miniszterelnöke Carney pedig kijelentette, hogy Türkiye elképesztően fontos NATO szövetséges. Tehát ennyi volt már a kedves hallgatóink, ne felejtsenek el ellátogatni a honlapunkra a www.trtmagyar.com-ra a frissebb híreink érdekében. Kellemes hétvégét kívánunk!